0: janine. Ye, kudiang janine.
1: Dong ni neling tuni musap musap bang sarwi ngaras jen sakit. Ya, dong jelemon ini nenang. Nyen nyen ada anjing nyen. Thank you.